nyogeye miya wengero nyogeye askin de baye khige ya kha tatare kansu nyogeye tatare kansu nyogeye miya wengero nyogeye miya wengero nyogeye Pirpirei pafu nyugeye, pirpirei pafu nyugeye, miya oingara nyugeye, miya oingara nyugeye.